után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: vesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerét járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Szépen süthet

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Amennyire nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Felújítják a barátságmozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják. Alkotópályázatot hirdetett a Művészeti Népfőiskola. Továbbra is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Új helyszínre költözik a székesfehérvári barátságmozi a nyári felújítás idejére. A harmadik Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálat a premierfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. Az alkotás lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6-10-11-14, illetve 15-18 évesek, valamint a felnőttek kategóriában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi Galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kódi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tálat különleges kulturális

Jelentkezni június 1-ig lehet, írja a székesfehérvár.hu. Adománygyűjtés szervez a menstruációs higiénia napjához kapcsolódva a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum. Az intézményben működő szívküldi szövetkezet a menstruációs szegénységben élő nők és lányok megsegítésére hirdette meg akcióját. A segítő szándékú fehérváriak ma vihetnek adományokat az iskola Gyümölcs utcai portájára. Többek között egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, tusfürdőt, sampont, dezodort, WC-papírt, valamint hajápolási termékeket várnak. A jótékonysági programot az iskola általános ápolói szakos diákjai szervezik, akik az elmúlt hónapokban is több segítő akcióval támogatták a rászoruló családokat és édesanyákat, írja az fmc.hu. 11 000 tő évelő dísznövény teszi egyre zöldebbé és színesebbé a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávját. A városgondnokság kertészei tavasszal újították meg a területet, eltávolították az előregedett díszcseréket, majd talajtakarás és geotextíli alkalmazásával ültették be az új növényeket. A Gáz utca felől érkezőket többek között árvalányhaj, óriás vasfű, őszi szellőrózsa és gyöngyik és gyeprilium fogadja. A szakemberek szerint az évelők igazán a következő évben mutatják meg teljes díszértéküket. A terület várható a jövő tavasszal lesz a leglátványosabb. A bejáráson Homoki László kertészmérnök és Patik Ferenc önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a növények fejlődéséhez kiemelten fontos a rendszeres öntözés, ezért a városgondnokság hetente kétszer locsolja a Rákóczi utcai zöldsávot, írja a székesfehérvár.hu. Megnyílt az Alba Games Stay and Play új játékemelettel bővített közösségi tere. Retro és modern videójátékok, társasjátékok, valamint mozgásérzékelős élmények is várják a látogatókat Székesfehérváron. A Budai úti helyszín célja, hogy a játék élményt közösségi téré formálja. A vendégek nem csak kipróbálhatják a különböző konzolokat, hanem együtt is kikapcsolódhatnak, társasjátékozhatnak és rendezvényeken vehetnek részt. Az Alba Game csapata a jövőben családi napokkal és ifjúsági programokkal is készül, ezzel is bővítve Székesfehérvár közösségi és szabadidős kínálatát, írja Feol. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezés, a közbeszerzési eljárás. A város több intézmény fejlesztést is előkészít, köztük bölcsődék és óvodák felújítását. A tervek szerint a Börgöndi Közösségi Ház építése jövőre megkezdődhet, írja a székesfehérvár.hu. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelő intézetében végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Az időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérheti a lakosság. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja a Feol. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál zárónapján vetítik le a közönség számára, írja a székesfehérvár.hu.

0: egy különleges jazzélmény várja a közönséget a Kápolnásnyéki Halászkastély parkjában. A Dr. Jazz Duo június 6-ai koncertjén a hagyományos jazz energia elevenedik meg swinggel, zongorával, blúzzal és bugival ötvözve. A színpadon Tóth Gábor és Bágyi Balázs saját szerzeményekkel, improvizációkkal és lendületes előadással teremtenek fergeteges hangulatot, olvasható a Feolon. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok, Madonna kezd Justin Timberlake-kel, folytatja a Bombon, és jön a Dario G is. Hogy lesz-e karnevál Párizsban, vagy sem, az kiderül majd holnap este Budapesten. BL döntő, Arsenal PSG, na és Carnaval de Paris, ez is szól nem sokára itt a Besten. Jó reggelt!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. My My My címmel jön a következő Armand van Heldentől, az enyém, az enyém, az enyém. Na de hogy kié lesz a BL trófea? Holnap este 6-kor kiderül, Budapesten rendezik ugyanis a Bajnokok Ligája döntőt a Puskás Arénában. A mai egyébként a béke fenntartók és a Monteverest világnapja, illetve a Magdolnák névnapja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Aki utánozna, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló időnk lesz 22-27 fokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hétvégén melegebb, már 30 fok körüli lesz, viszont a záporok, zivatarok is benne vannak a pakliban mindkét napon. Rögtön fél hét, még több időjárás jelentés és friss infó a hírekben, aztán Spiller jön Sophia Lisbeck-sztorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nőktől nőknek adomány gyűjtenek a bogátosok. Borsóból bármit, újra jön a Szárazvéti Borsó Fesztivál. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Adománygyűjtés szervez a menstruációs higiénia napjához kapcsolódva a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát-Pál Technikum. Az intézményben működő szívküldi szövetkezet a menstruációs szegénységben élő nők és lányok megsegítésére hirdette meg akcióját. A segítő szándékú fehérváriak ma vihetnek adományokat az iskola Gyümölcs utcai portájára. Többek között egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, tusfürdőt, sampont, dezodort, WC-papírt, valamint hajápolási termékeket várnak. A jótékonysági programot az iskola általános ápolói szakos diákjai szervezik, akik az elmúlt hónapokban is több segítő akcióval támogatták a rászoruló családokat és édesanyákat, írja az fmc.hu. Ismét megrendezik a hagyományos Borsó Fesztivál Székesfehérváron június 6-án. A Fekete Egy Szárazréti Kultúrudvarban tartott eseményen a főzőcsapatok bármilyen zöld borsó étellel nevezhetnek, hagyományos fával történő főzéssel készíthetik el a helyszínen. A hangulatról zenei programok és az Operett Mafia műsora gondoskodik. A fesztiválhoz környezetvédelmi programok is kapcsolódnak, többek között ökojátékokkal és vízvizsgálattal várják az érdeklődőket. A nevezés ingyenes, jelentkezni június 1-ig lehet, írja a székesfehérvár.hu. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késés szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én pénteken, amikor is a napsütésé lesz a főszerep. Kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék a mai napon sem várható. 3 és 13 fok közötti a reggel, napközben 22-27 fok lesz. A hétvégén már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Szombaton is és vasárnap is 25-31 fok között alakul majd a maximum. Jön a túlélő, Survivor, a Destiny's Child-dala a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig fültanúi lehetünk annak, ahogyan a tékozló fiú hazatér.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Jön majd a Happy Gang és a TLC is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
3: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
4: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
5: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
6: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
0: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
7: Szamóca árusítása Borbás kertben a 63-as főút 88-as kilométerénél minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbás kert Facebook oldalán.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox Egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Zöldebbé és színesebbé vált a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávja. Berezki Katalin kiállítása látható a Velencei tó partján. Ma nem várható csapat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 11 000 tő évelő dísznövény teszi egyre zöldebbé és színesebbé a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávját. A városgondnokság kertészei tavasszal újították meg a területet, eltávolították az előregedett díszcseréket, majd talajtakarás és geotextíli alkalmazásával ültették be az új növényeket. A Gáz utca felől érkezőket többek között árvalányhaj, óriás vasfű, őszi szellőrózsa és gyöngyik és gyepillium fogadja. A szakemberek szerint az évelők igazán a következő évben mutatják meg teljes díszértéküket. A terület várhatóan jövő tavasszal lesz a leglátványosabb. A növények fejlődéséhez kiemelten fontos a rendszeres öntözés, ezért a városgondnokság hetente kétszer locsolja a Rákóczi utcai zöldsávot, írja székesfehérvár.hu. megnyílt Benecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi galériában. A tálat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kurdi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tálat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja a FEOL. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkápt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai világ

0: Várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Szabadság, szerelem mindkettő lesz ebben az órában. Rosella, Everybody's Free, Shaggy, Hey Sexy Lady, az órát pedig a Kings of Leon és a Use Somebody indítja. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155. Kedves Magdolnák, boldog névnapot és Isten éltesse a szülinaposokat is.

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánunk május 29-én pénteken, holnap BL döntő Budapesten, de 2021-ben ezen a napon is rendeztek Bajnokok Ligája döntőt, méghozzá a Manchester City-ét és a Chelsea-ét, de hogy holnap az Arsenal vagy a PSG viszi a haza Budapestről a trófeát, kiderül este 6, és hát remélhetőleg 8 óra között, hosszabbítás esetén egy kicsit később. Most Segi folytatja a péntek reggelt itt a Besten.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Jön a hétvége, a gyereknap, a BL döntő, szóval sok mindenről hallhatunk majd az elkövetkező percekben. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán Meredith Brooks dala.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Felújítják a barátságmozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják. Alkotópályázatot hirdetett a Művészeti Népfőiskola. Továbbra is marad a napos melegítő. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátságmozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajos Est programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. A másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
1: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 29-én, pénteken. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 68 éve a mai napon született Annette Bening, amerikai színésznő, az amerikai szépség felesége. 1956. május 29 megszületett Michael Jackson testvére Latoya Jackson. 1955-ben ezen a napon született Mike Porcaro, a Toto legendás basszusgitárosa. 64 éves Flipper öcsi, a Hungária és a Dolly Roll tagja. ...1967-ben ezen a napon született az angol dalszerző, énekes, gitáros, az Oasis oszlopos tagja, Noel Gallagher. És 1975-ben ugyanezen a napon született Melanie Brown, azaz Mel B, a Spice Girls-ből. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Benne többek között a 90-es évek ikonikus hip-hop himnusza, a Summertime DJ Jazzy Jeff-féktől. És Airi Mafiát is hallunk majd.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
1: Közben, ha dugó, baleset van, hívható SMS Viber számunk él 0620 55 55 155. Én egyébként azt látom, hogy egy fokkal enyhébb a forgalom, mint más hétköznap reggeleken, de majd holnap ugye, amikor BL döntő lesz. Remélem, semmi váratlan nem történik. Nagyon sok ember érkezik autóval, vonatokkal, repülőkkel, szóval menjen le épségben, rendben a BL döntő. Ezt kívánom a szervezőknek, a résztvevőknek, a nézőknek. Most pedig tartunk egy szusszanásnyi szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
7: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek. Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
8: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
9: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nőktől nőknek adomány gyűjtenek a bogátosok. Borsóból bármit, újra jön a Szárazvéti Borsó Fesztivál. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport. Köszöntöm Önöket, Picsúly Erika vagyok. Adománygyűjtés szervez a menstruációs higiénia napjához kapcsolódva a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum. Az intézményben működő szívküldi szövetkezet a menstruációs szegénységben élő nők és lányok megsegítésére hirdette meg akcióját. A segítő szándékú fehérváriak ma vihetnek adományokat az iskola Gyümölcs utcai portájára. Többek között egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, tusfürdőt, sampont, dezodort, WC-papírt, valamint hajápolási termékeket várnak. A jótékonysági programot az iskola általános ápolói szakos diákjai szervezik, akik az elmúlt hónapokban is több segítő akcióval támogatták a rászoruló családokat és édesanyákat, írja az fmc.hu. Ismét megrendezik a hagyományos Borsó Fesztivál Székesfehérváron június 6-án. A Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban tartott eseményen a főzőcsapatok bármilyen zöld borsó étellel nevezhetnek, hagyományos fával történő főzéssel készíthetik el a helyszínen. A hangulatról zenei programok és az Operett Mafia műsora gondoskodik. A fesztiválhoz környezetvédelmi programok is kapcsolódnak, többek között ökojátékokkal és vízvizsgálattal várják az érdeklődőket. A nevezés ingyenes, jelentkezni június 1-ig lehet, írja székesfehérvár.hu. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Például Tom Novitól vagy Kim Mezzeldala, Young Hearts Run Free, az órát pedig Sia és a Chandelier indítja. 4 perccel múlt 8, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 29-e van. Péntek, sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Üllő közelében két autó ütközött, a 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell figyelni. Illetve a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő miatt változik a kamionstop. Holnap, azaz szombaton reggel 5 és délután 5 óra között, aztán este 10-től, május 31-én vasárnap este 10 óráig az eredeti időszak szerint lesz majd kamionstop. A szervezők szerint sok szurkoló a meccs napján, azaz holnap érkezik, és nagyon zsúfolt lehet az M1-es, ezért volt szükség arra, hogy a kamionok helyt adjanak az érkező szurkolóknak. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Tom Nobi folytatja a péntek reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma a tegnapihoz hasonlóan 22-27 fokra, sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. A hétvégén egy fokkal melegebb lesz, 26-31 fok között a maximum holnap, és holnap után is. Viszont a hétvége mindkét napján meglephet minket egy-egy futózápor, zivatar. Még több friss infó a hírekben, rögtön 8:30. Jó reggelt, nem sokára George Michael dalával folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Zöldebbé és színesebbé vált a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávja. Berecki Katalin kiállítása látható a Velencei tó partján. Ma nem várható csapat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 11 ezer tőévelő dísznövény teszi egyre zöldebbé és színesebbé a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávját. A Városgondnokság kertészei tavasszal újították meg a területet, eltávolították az előregedett díszcseréket, majd talajtakarás és geotextíli alkalmazásával ültették be az új növényeket. A Gáz utca felől érkezőket többek között árvalányhaj, óriás vasfű, őszi szellőrózsa és gyöngyik és gyeplilium fogadja. A szakemberek szerint az évelők igazán a következő évben mutatják meg teljes díszértéküket. A terület várhatóan jövő tavasszal lesz a leglátványosabb. A növények fejlődéséhez kiemelten fontos a rendszeres öntözés, ezért a Városgondnokság hetente kétszer locsolja a Rákóczi utcai zöldsávot, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi Galériában. A tárlat központi kérdése: mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kódi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tálat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja a FEOL. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Mercapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, hogy a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők is egyre közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, az erdőkben és azok környezetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet rakni. A száraz, csapadékmentes és meleg időjárás miatt van erre szükség. 9 cm-re van a rekordalacsony vízállása a Velencei tavon, és elég csak ránézni a fákra, a virágokra, kicsit kókadoznak, fonnyadoznak, szóval jó lenne már egy kis eső a nyári meleg mellé, amely visszatér a hétvégére. 30 fokkal búcsúzik a meteorológiai tavasz. És ha már szóba kerültek fák, virágok, life is a flower, az élet is egy virág, az Aesop szerint legalábbis. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a korszak egyik legendás DJ-producer párosával, a Deep Dish-sel, akik június 20-án újból Budapesten játszanak egy klasszik szettet. Szól majd a Flashdance, és jönnek magyar darabok is, nosztalgiázhatunk Annokszal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
3: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
4: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
5: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
6: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A MOHUS szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cop stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Felújítják a Barátság mozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják. Alkotópályázatot hirdetett a Művészeti Népfőiskola. Továbbra is marad a napos melegítő. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajosest programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
11: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnap, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
10: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük a Cardigans, Tom Jones-szal közös Burning Down the House című dala, jön egy másik duett Bryan Adams és Mel C közöse, de itt lesz a Take That, a Compact Disco, a Faith No More, elsőként pedig Mika és a Big Girl. 5 perc elmúlt 9, kitartást a rövid munkahét végéhez, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Hamarosan a Take That Babe című dalát hozom. Előtte nem sokára a Compact Disco és a Field The Rain érkezik. Most pedig Bryan Adams és Mel C kettőse. When You're Gone hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha például dugó, baleset van, jöhet az info.

Best FM, a legjobb zenék, a legendás amerikai duó Duffire és Sharam, azaz a Deep Dish érkezik, akik június 20-án egy klasszik szettel térnek vissza Budapestre, és ha már klub Night Shift Extra ma a lemezjátszók mögött, keddi rezidensünk DJ Hangya, na és persze a házigazda a White Boy is, Funkival hangolnak a BL döntő hétvégére, mit a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Győr után dolgoznak, kisebb torlódásra tessék készülni. Távolabb szintén a főváros felé Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben a külső sávban lassabb a haladás, ott is szakaszosan torlódik a forgalom. És különleges kamionstop lesz a hétvégén a BL döntő miatt, méghozzá holnap hajnali 5 és délután 5 óra között, majd aztán a meccs után este 10-től, május 31-én vasárnap 10 óráig. Jó utat, ha dugó baleset van, én is várom az infót. 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy olyan világsztárral, aki 74 évesen is képes a megújulásra, Sting 3.0 című világkörüli turnéja pedig a jövő hónapban fővárosunkat is érinti, június 18-án látható, hallható, megjegyzem, nem először, nekem is volt szerencsém anno a kis stadionban élőben látni Stinget, nagy élmény volt. Kis stadion már nincs, viszont a 90-es, 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma is szólnak itt a Besten. Köztük Ákos dala, a Hello.
2: Hello, hello, én a régi vagyok, tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nőktől nőknek adomány gyűjtenek a bogátosok. Borsóból bármit, újra jön a Szárazréti Borsó Fesztivál. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport. Köszöntöm Önöket, Picsúly Erika vagyok. Adománygyűjtés szervez a menstruációs higiénia napjához kapcsolódva a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum. Az intézményben működő szívküldi szövetkezet a menstruációs szegénységben élő nők és lányok megsegítésére hirdette meg akcióját. A segítő szándékú fehérváriak ma vihetnek adományokat az iskola Gyümölcs utcai portájára. Többek között egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, tusfürdőt, sampont, dezodort, WC-papírt, valamint hajápolási termékeket várnak. A jótékonysági programot az iskola általános ápolói szakos diákjai szervezik, akik az elmúlt hónapokban is több segítő akcióval támogatták a rászoruló családokat és édesanyákat, írja az fmc.hu. Ismét megrendezik a hagyományos Borsó Fesztivál Székesfehérváron június 6-án. A Fekete-hegy-Szárazréti Kultúrudvarban tartott eseményen a főzőcsapatok bármilyen zöld borsó étellel nevezhetnek, hagyományos fával történő főzéssel készíthetik el a helyszínen. A hangulatról zenei programok és az Operett Mafia műsora gondoskodik. A fesztiválhoz környezetvédelmi programok is kapcsolódnak, többek között ökojátékokkal és vízvizsgálattal várják az érdeklődőket. A nevezés ingyenes, jelentkezni június 1-jéig lehet, írja a székesfehérvár.hu. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy majd lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Délelőtt többnyire közepesen fátyol felhős, napos kissé szűrt napos idő várható. Délután csökken némileg a fátyol felhőzet, ekkor a gyengén felhőség lesz jellemzőbb, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet délutánra 25-26 fok közelébe emelkedik, estére 24 és 17 fok közé csökken. Szombat reggelre már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, holnap 11-12 fokig csökken a hőmérséklet reggel.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak simán a Bon Funk MC's neve is felvillant egy régi emléket az agyamban. Hát még a daluk a Freestyler, jön továbbá Madonna, a Madison Avenue, az órát Oli Murs és a Dance With Me Tonight kezdi 4 perccel múlt 10. Jó munkát, jó utat, kitartást a rövid hét végéhez, sok boldogságot a Magdolnáknak, és Isten éltessen minden szülinapost is. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: Best FM a legjobb zenék. 26 évvel ezelőtt a dal mindent letarolt, a lányok meg belezúgtak a klip főszereplőjébe, a rasztahajú Marlo Snellmanba. A Bonfunk MC's Freestyler című daláról van szó. A klip főszereplője azóta szakács lett, és nem is akármilyen. Dolgozott Párizsban, Londonban, Bangkokban, Koppenhágában és Berlinben is. A videóklip főszerepét pedig az édesanyjának köszönheti, aki modellként dolgozott akkoriban.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a pop királynőjétől, a Vogue-ot hallottuk egyébként Madonna új dalával, az I Feel So Free-vel, 18 év után újból vezeti a rádiós toplistákat. És mielőtt még mondanám, hogy kik jönnek az óra végéig, egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Szentendrén 3 autó ütközött a 19-es kilométernél, a forgalom fél pályán irányonként váltakozva halad. Charles and Eddie, Would I Lie to You, Horváth Tamás, illetve a The Killers, ők biztosan itt lesznek 11-ig a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön startol a délelőtt utolsó órája, többek között a TNT-vel. És irány a diszkó a Stars on 54-ral. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megerősíti védelmi tanátú a drónokkal szemben is. Magyarország elítéli a romániai orosz drón támadást. Vasárnap gyereknap, megnyílnak a tűzoltóságok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Magyarország a leghatározottabban elítéli a romániai orosz drón támadást, közölte a kormányfő. Magyar Péter szolidaritását fejezte ki, és kiemelte, az eset ismét rámutat arra, hogy Európa és a NATO egysége fontosabb, mint valaha. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, Oroszország újabb határt lépett át. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke pedig elítélte Románia légterének megsértését, és szintén támogatásáról biztosította az országot. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Hígtrágyával fújta le az illegálisan parkoló autókat egy brit gazda. A férfi már évek óta küzd az illegális parkolással a festői túlvidéken lévő földjén. Végül betelt nála a pohár, ezért folyamodott a sajátos módszerhez. A befújt járművek között több luxusautó is volt. A gazda szerint a turisták rendszeresen figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető táblákat, és engedély nélkül hajtanak be a területre. A helyi rendőrség vizsgálatot indított. Ma többnyire napos, száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok! Már is vége a rövidke hétnek, május 29 péntek. Sok boldogságot a névnapos Magdolnáknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber számunk a régi, azaz 0620 55 55 155, Arás kezd a boroboroval.
0: Best FM!

Ezt a fel a legjobb zenék, aki nem kapott eleget keddeste, az tartson velünk ma is. Funky Soul a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától White Boy-tól, 7 és 8 között pedig a lemezjátszók mögött DJ Hangya, én pedig nem bírok betelni a Soul Searcher slágerével, a címe is ez, Can't Get Enough.

0: Best FM, a legjobb zenék. Változik a BL döntő miatt a kamion stopp a hétvégén, azaz holnap hajnali 5 és délután 5 óra között lesz érvényben, majd holnap este 10 és vasárnap este 10 óra között. Az intézkedés célja a közúti közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a BL döntő miatti rendkívüli forgalmi helyzet kezelése. Ugye holnap este 6-tól a Puskásban PSG Arsenal, Arsenal PSG. Itt a Besten pedig az óra végéig Topez jön a New Millenniummal, Sophie Alice Baxter és a Pussycat Dolls is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége, de nem futok messzire, holnap reggel 6 után is találkozhatunk, sőt vasárnap is itt a Besten. További szép napot kíván a Bon Jovi is. Majoros Rita a Have a Nice Day-jel indítja a péntek délutánt. Maxim Levente vagyok, hello! Have a nice day!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan nem tudják visszakérni a pénzüket. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy díler. Restaurálják a híres milánói Bika mozaikot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszaadná a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közöltem, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért a most beérkezett pályázatok esetében utólag kikérte a pedagógusok véleményét is. A tárcavezető szerint fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék és véleményezhessék az igazgatójelöltek programját, mert egy iskola működését alapvetően meghatározza a vezető személye. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét, derült ki a Magyarországos Közjegyzőkamara felméréséből. Sokan a pénzátadás igazolásával sincsenek tisztában. A legbiztonságosabb megoldás, ha a felek írásos szerződést kötnek, és azt ügyvéd vagy közjegyző előtt is rögzítik, mondta a rádiónknak Hódosi Gábor közjegyző.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára.
1: GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves férfi. Az interneten keresztül értékesítette a kábítószert. A drog csomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg azokat. Mintegy 14 kg marihuánát adott el. A rendőrök végül Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen. Ismét felújítják Milánó egyik legismertebb látványosságát, a Bika mozaikot. A legenda szerint szerencsét hoz, ha valaki a Bika helyére lépve háromszor körbefordul. A turisták milliói által követett hagyomány azonban komoly nyomot hagyott a burkolaton. A szakemberek most kézzel pótolják az elkopott mozaik darabokat, mert a folyamatos taposás miatt mélyedés alakult ki a felületen. A műalkotást legutóbb 2017-ben restaurálták, de azóta ismét jelentősen megrongálódott a szerencsehozó szokás miatt. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Szokás szerint hangolom Önöket a hétvégére. A legnagyszerűbb zenékkel a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Black Eyed Peas és a Pump It, előtte még Bon Jovi érkezik, és a mai üzenetem, have a nice day!
0: Best FM!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Best FM a legjobb zenék, csodálatos péntek délután kívánok mindenkinek, és szuper hétvégét! A rövid heteknek ez az előnye, hogy egy kicsit gyorsabban véget ér, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére, csodálatos időnk lesz, úgyhogy szerintem lehet kinti programokat is csinálni. Na ki vele, ki mivel tölti majd a hétvégét? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az üzeneteket, de a közlekedési információkat is. Én pedig hozom majd a nap kérdését, ide lehet válaszolni természetesen. Jövök majd mindenféle információval és érdekességgel, na meg jó zenékkel, úgyhogy gyerünk is tovább, jön a Pump It a Black Eyed Peas-től, előtte pedig Solana, és a You Are The One I Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is az úton lévőknek. Ha gondolják, utazunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, amiket kapok. Önök pedig, ha látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155-ös. Az M2-es autóúton Vác térségében fenntartási munkák folynak. A 42-es és a 41-es kilométerek között itt félpályán lehet haladni, irányonként váltakozva, úgyhogy mindkét irányban torlódásra kell készülni. És ami a hétvégét illeti, a kamionstopp az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt május 30-án szombaton reggel 5 és 17 óra között lesz. Aztán május 30-án még szombaton este 10 és május 31-e vasárnap este 10 közötti időszakban lesz. Erre kell majd figyelni, vagy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess, nem lehet mindig minden egyenes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt 50 Cent és az In The Club, ez pedig az óra vége, hiszen mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán élvezzük a hétvége hangulatát. A Molokóval itt lesz a Sing It Back. És jön majd Ágnes is, és a Most Jó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz sok napsütéssel. Elfogta a rendőrség K. Endrét. Hatalmas gázrobbanás történt Dallasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Számos magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék osztrák bányákból. A leginkább érintett térség Nyugat-Magyarország, de más területekre is juthatott a veszélyes anyag. Gyanú esetén a kormányhivatalnál kell bejelentést tenni és mintavételt kérni, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: A kiforrás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: A rendőrség előállította K. Endrét, az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint tanúbefolyásolási és kényszerítés gyanúja miatt folyik vele szemben eljárás. A nyomozás még tavaly indult, miután rejtett kamerás felvételek alapján felmerült, hogy a férfi megpróbált rávenni egy volt gyermekotthoni lakót arra, hogy nyilvánosan ártatlannak nevezze őt. K. Endrét korábban a bicskei gyermekotthon ügyében kényszerítés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, majd 2023-ban elnöki kegyelmet kapott. Egy hónapra letartóztatta a bíróság azt az 55 éves gyermekfelügyelőt, akit 8 kiskorú bántalmazásával gyanúsítanak. A férfi egy családpalotai lakásotthonban dolgozott, a gyanú szerint 2020 és 2023 között több gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, egyiküket pedig be is zárta egy helyiségbe. A nyomozók szerdán fogták el a férfit. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a tanúkat, ezért kezdeményezték a letartóztatását. Legalább 3 ember, köztük egy gyermek életét vesztette egy robbanásban és az azt követő tűzvészben az amerikai Dallasban. A 2-szintes lakóépület szinte teljesen megsemmisült, több embert pedig kórházba vittek. A tűzoltók egy bejelentett gázszivárgás miatt vonultak ki, de nem értek oda időben. A helyiek közül többen azt állították, hogy már egy nappal korábban is gázszagot éreztek a környéken. A tragédia okát vizsgálják a hatóságok. Ma többnyire napos száraz idő várható, keleten időnként gomoly felhőkkel. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Az előrejelzések szerint holnap átmenetileg több felhő érkezik, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A legtöbb helyen azonban továbbra is sok napsütés várható, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok körüli maximumokkal. A Dunántúlon ugyanakkor helyenként zápor, zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Péntek délután 1 óra is elmúlt 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Én Majoros Rita vagyok, és mindjárt itt a hétvége. Sokan egyébként 2 körül befejezik a munkát így péntekenként, úgyhogy nekik is felpörgetem az idejüket. Menjenek csak hétvégézni a Molokóval, jön a Sing It Back, mindenki másnak pedig Rihanna nyújt egy kis segítséget. Jön az SOS, csodás napot és jó hétvégét!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, meghoztam a nap kérdését így a délutáni kávé mellé. Én ma jeges kávéra váltottam. Nagyon jó hozzá az idő, itt a hétvége, úgyhogy mi kell még. Nagyon a nap kérdése. Kinek mi az a filmes mondat, vagy idézet, amit néha teljesen random kimond, akár a semmiből is egy-egy szituációban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a klasszikus idézetek. Nekem például ilyen az Oscar című filmből, a persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Talán ez az, amit leginkább használok, vagy mondjuk az Indul a bakterházból bármi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A Facebook és Instagram oldalunkra is oda a kommenteket várom. A Molokót hozom cserébe, Sing It Back a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzük, mi újság a budapesti utakon, mert hogy azt írta nekem Anna, hogy baleset történt a Ferenc körúton, a Korvin negyed és a Mester utca közötti szakaszon, illetve a Stáli utcában is baleset történt a Somogyi Béla utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. És írtak többen is, hogy ugye a Városliget környéke egy kicsit zsúfoltabb ezen a hétvégén, hiszen ugye ott alakították ki a szurkolói zónát a holnapi BL meccs miatt, szóval ott azért fennakadásra kell készülni, de erre már ugye lehetett számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás autó állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. 0620-55-55-155, én pedig itt számítok az üzeneteikre, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A tegnap szülinapos Kylie Minogue zárta ezt az órát, ez volt az In Your Eyes, a következő órát pedig majd a Kossin nyitja egy isteni dallal. Itt lesz 2 óra után pár perccel a Catch. És jön majd a Jetlag is, és az Égen át.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megerősíti védelmét a NATO a drónokkal szemben is. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok. Veszélyes medúza jelent meg az Adriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve, jelentette ki Alison Hart, a szövetség szóvivője, miután hajnalban robbanó töltettel felszerelt drón csapódott egy romániai panelházba. A támadást követő robbanásban és tűzben ketten könnyebben megsérültek. A drón egy közeli ukrán város elleni orosz támadás során zuhant Románia területére. A NATO és uniós tagállam légterét az elmúlt időszakban már több alkalommal is megsértették orosz drónok. Több politikus és nemzetközi vezető is elítélte a romániai dróntámadást és egy NATO tagállam légterének megsértését. Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter szerint az eset a NATO egységének fontosságára figyelmeztet. Orbán Viktor volt miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és a magyar semlegességi politika megőrzésére szólította fel a kormányt. A történteket Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács vezetője is elítélte, támogatásukról biztosítva Romániát. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja, hogy bepillanthassunk a laktanyák mindennapjaiba, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Iránytű medúzát láttak Horvátország partjainál, a faj egyre gyakrabban bukkan fel az Adriai tengerben. Az iránytű medúza könnyen felismerhető jellegzetes mintázatáról, csápjai azonban fájdalmas csípést okozhatnak. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még a partra sodródott példányokkal is óvatosan kell bánni, mert csalánozó sejtjeik ilyenkor is aktívak maradhatnak. Ma sok napsütés várható, csak keleten lehet meg időnként több komoly felhő. A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap észak felől némi felhősödés érkezik. Elsősorban az északi és északkeleti tájakon fordulhat elő zápor vagy zivatar, de az ország nagy részén továbbra is sok lesz a napsütés. A csúcs hőmérséklet már 26 és 31 fok között várható. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias meleg, többfelé 30 fok körüli értékekkel. A Dunántúlon helyenként a záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kinek mi az a filmes idézet, amit gyakran szokott emlegetni, akár egy-egy baráti összejövetelen, vagy tényleg bármilyen szituációban? Ezen a nap kérdése jöhetnek a válaszok a 0620-55-55-155-re. Délután 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, önök pedig a legjobb helyen járnak, hogy jól érezzék magukat. Jön most a Kosin és a Kert.
0: Best FM.

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Mi az a filmes idézet vagy mondat, amit gyakran használunk? Na nézzük, miket írtak a hallgatók, mert hogy ez a nap kérdése. Azt írja Peti, hogy ő az Apollo 13-ból az, hogy Houston, baj van, és ez nagyjából minden szituációban, de főként munkában szokta mondani. Andi a Forrest Gumpból írt egy idézetet, hogy az élet olyan, mint egy doboz bonbon, és ezt is nagyjából a hétköznapi helyzetekre rá tudja húzni. Na nézzük. Viki csak ennyit írt, Hakuna Matata, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ez honnan van, az Oroszlán Királyból. Viki, és ezt mikor szoktad a legtöbbször mondani? Bár így péntek délután talán. Ez egy tökéletes mondat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a filmes idézetek, mellé pedig a Salt-N-Pepa és a What a Man a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan vannak az ország útjain, sokan elkezdték már a hétvégét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Elég nagy a meleg is, lehet, hogy tompábbak is egy picit a sofőrök, úgyhogy legyünk óvatosak. Egyébként BL döntő lesz ugye Budapesten a hétvégén, szóval elég sokan elhagyják a város, de nagyon sokan jönnek is a városba külföldről is, úgyhogy erre kell ezen a hétvégén, de már igazából napok óta számítani. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autó ütközött szalagkorlátnak, az átterelt sávot le is zárták, a torlódás meghaladta 3 kilométert. A 8-as főúton Devecser térségében két autó ütközött, a 92-es kilométernél fél útpályán halad a forgalom. Budapesten is baleset történt, méghozzá a Kőbányai úton, a Horog utcánál, úgyhogy ott kell figyelni, ezt Tamásnak köszönöm az infót. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, ha látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nóti Bolyán folytatódik a délután, 2013-as sláger érkezik a csodás Sam Smith-szel. Ez a La La La. Ez még akkor jött ki, mielőtt Sam Smith igazán világhírű lett volna. Én ebben a dalban is egyébként imádom a hangját. Egy olyan dal, ami egyszerre tud egy kicsit melankolikus is lenni, de mégis táncolható. És egy tökéletes péntek délutáni, mondjuk munkából hazafelé induló sláger. Úgyhogy Nóti Boly, La La La, itt a Best FM-en Sam Smith-szel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
2: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek károlyi.org.hu.
4: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Nőktől nőknek adomány gyűjtenek a bogátosok. Borsóból bármit, újra jön a Szárazréti Borsó Fesztivál. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport. Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Adománygyűjtés szervez a menstruációs higiénia napjához kapcsolódva a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum. Az intézményben működő szívküldi szövetkezet a menstruációs szegénységben élő nők és lányok megsegítésére hirdette meg akcióját. A segítő szándékú fehérváriak ma vihetnek adományokat az iskola Gyümölcs utcai portájára. Többek között egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, tusfürdőt, sampont, dezodort, WC-papírt, valamint hajápolási termékeket várnak. A jótékonysági programot az iskola általános ápolói szakos diákjai szervezik, akik az elmúlt hónapokban is több segítő akcióval támogatták a rászoruló családokat és édesanyákat, írja az fmc.hu. Ismét megrendezik a hagyományos Borsó Fesztivál Székesfehérváron június 6-án. A Fekete-Hegy-Szárazréti Kultúrudvarban tartott eseményen a főzőcsapatok bármilyen zöld borsó étellel nevezhetnek, hagyományos fával történő főzéssel készíthetik el a helyszínen. A hangulatról zenei programok és az Operett Mafia műsora gondoskodik. A fesztiválhoz környezetvédelmi programok is kapcsolódnak, többek között ökojátékokkal és vízvizsgálattal várják az érdeklődőket. A nevezés ingyenes, jelentkezni június 1-ig lehet, írja székesfehérvár.hu. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, aki hozzátette azt is, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
6: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy majd lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
5: Estére 24 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fátyol felhőzet elvonul, az éjszaka első felében derült lehet az ég, majd északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, csapadék nem fordul elő. Szombat reggel már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt vastagabb felhők is érkeznek. Reggel 11-12, délután 27-28 fok várható. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes péntek délutánt kívánok Önnek, így a hónap utolsó péntekén, május 29-én, amikor is Magdolna és Magdaléna nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok-sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk. Köszönöm, Emiliannál!
7: 108 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pápai Joci Ott vársz rám című dala szólt a elmúlt percekben, a gyerekeket pedig már ma délután is várják Székesfehérváron több város részben is gyereknapi programokkal. Itt például a Hétvezér általános iskola előtti sportpályán már 14 órától lehet mókázni egészen 17 óráig, illetve a Szénatéren is, itt pedig már déltől egészen 17 óráig népi és felfújható óriás játékok, népi körhinta, kézműves foglalkozások és piknik várja a kikapcsolódni vágyókat, amely programok mellé tudom javasolni életünk legjobb zenéit is, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeivel tuti, hogy jó hangulatban telik, mind a péntek délutáni meló, mint pedig az előttünk álló gyereknapi hétvége, meg tulajdonképpen bármilyen program, bármerre is járjon, például Prince Joe United című dalával, amit a folytatáshoz már mi is készítettem önnek.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, ahol Berecki Zolival jártunk hangokba zárva az elmúlt percekben. Az előttünk álló hétvégén pedig keresztrejtvényekbe zárva tudhatjuk meg a titkokat az országos keresztrejtvényfejtő verseny keretében. Május 30-án és 31-én a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fekete-hely Szárazéti Kultúrudvarába várják azokat, akik előről hátra oda-vissza tudják a keresztrejtvények megfejtéseit. A 24. kedvenc kupára egyéniben és csapatban is lehet nevezni, kezdő, haladó, mesterjelölt és mester szinteken is. Nevezési díj nincsen, a helyszínen lehet regisztrálni a megmérettetésre. Tavaly minden korábbi rekordot megdöntve 233-an neveztek a kihívásra, és több mint 30 csapat mérkőzött meg egymással. Az egyes helyszíneken elért eredményeket összesítik, és ebben a pontversenyben a fehérváriak általában az élmezőnyben szoktak végezni. Hát remélhetőleg most is így lesz. A cél a szabadidő tartalmas eltöltése, a rejtvényfejtés népszerűsítése és az általános műveltség növelése. Az egyéni versenyben minden résztvevőnek két rejtvényt kell megfejtenie, 2 óra alatt a saját szintjének megfelelő rejtvényekből. Vasárnap pedig a csapatversenyek startolnak majd, ide pedig 4 fős csapatok nevezhetnek online, vagy a verseny napján reggel 9-től a helyszínen. De hogy milyen is valójában az ön memóriája, azt már ma is letesztelheti például életünk legjobb zenéinek dalszövegeit illetően, hiszen hogyha betéve tudja a Follow the Flow valahányszor című dalát, vagy a Destiny's Child Say My Name című dalát, akkor szerintem jó eséllyel indul egy rejtvényfejtő versenyen is. Ezek a dalok pedig biztosan pörögnek ebben az órában, a folytatásban pedig Sharam slágere érkezik, ez a Party All The Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben holnap délelőtt 10 órakor startol a Talsó Ifjúságért Egyesület gyereknapi programja. Az egész hétvége tulajdonképpen a gyerekekről szól, bármerre is megyünk a térségben, akár már ma délután is találhatunk városrészi piknikeket például Székesfehérváron, de lesz gyereknapi program Velencén is, úgyhogy kikapcsolódhatunk tényleg bármerre járunk. De hogyha a Főutca 3-as szám felé vesszük az irányt holnap délelőtt 10 órakor, akkor megismerkedhetünk azzal az életérzéssel, hogy milyen gyermeknek lenni a világ különböző pontjain, hogy tudnak-e maguknak mesét kitalálni, vagy játékot készíteni, milyen érzései, gondolataik vannak. Közben pedig megcsodálhatjuk az Igaz Gyöngy Alapítvány gyermekei által készített csodálatos képeket egy kiállítás keretében is. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit csodálhatja meg, méghozzá a 90-es, 2000-es évekből, amiket 0-24-ben pörgetünk önnek megállás nélkül, és bizony ebből a listából a Krisztál sem hiányozhat, úgyhogy ön már is a Sosem múlik el.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy incifinci tünetet, hírezünk, időjáráshozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint az eszembe jutottál. Az órát pedig egy számomra tipikus nyaralós dallal kezdjük. Jön a hírek után Undane és a Beautiful Things.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
0: Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk! Nézz be hozzánk! Vasfémker Kft.
3: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
0: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi részvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Zöldebbé és színesebbé vált a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávja. Berecki Katalin kiállítása látható a Velencei tó partján. Ma nem várható csapat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 11 000 túlévelő dísznövény teszi egyre zöldebbé és színesebbé a székesfehérvári Rákóczi utca elválasztó sávját. A városgondnokság kertészei tavasszal újították meg a területet, eltávolították az előregedett díszcseréket, majd talajtakarás és geotextíli alkalmazásával ültették be az új növényeket. A Gáz utca felől érkezőket többek között árvalányhaj, óriás vasfű, őszi szellőrózsa és gyöngyik és gyeplilium fogadja. A szakemberek szerint az évelők igazán a következő évben mutatják meg teljes díszértéküket. A terület várhatóan jövő tavasszal lesz a leglátványosabb. A növények fejlődéséhez kiemelten fontos a rendszeres öntözés, ezért a városgondnokság hetente kétszer locsolja a Rákóczi utcai zöldsávot, írja a székesfehérvár.hu. Megnyílt Berecki Kata közös nevező című kiállítása a Gárdonyi Velencei Tavi Galériában. A tárlat központi kérdése, mi az, ami összeköt bennünket? A művész alkotásai személyes történeteken keresztül keresik a választ erre az univerzális kérdésre, miközben egy érzelmekkel teli, elgondolkodtató világot tárnak a látogatók elé. A megnyitón Kurdi Fehér János költő ajánlotta a kiállítást a közönség figyelmébe. A kurátori feladatokat Berti Sara művész látta el. A szervezők szerint a tálat különleges kulturális élményt kínál mindazoknak, akik a Velencei tó partján járnak. A kiállítás május 31-ig látogatható, írja a FEOL. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Mercapt sportközpontban pénteken és szombaton olimpiai világ és Európa bajnok sportolók és zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
5: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
4: Estére 24 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fátyol felhőzet elvonul, az éjszaka első felében derült lehet az ég, majd északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, csapadék nem fordul elő. Szombat reggel már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt vastagabb felhők is érkeznek. Reggel 11-12, délután 27-28 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órási hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en olyan jó kis előadók társaságában, mint a Savage Garden. Itt lesz majd az I Want You, de pörög majd az eszembe jutottál is Kollányi Zsuzsi és Kovalszki előadásában. Az órát pedig, ahogy ígértem, az Andén slágerével kezdjük már is. Jön a Beautiful Thing itt a pénteki Best délutánban.
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a diszkóklub előtt jártunk az elmúlt percekben T-Dennyvel és a Valhallóval. A könyvmolyokat pedig Székesfehérvárra várják az Vörös Marti Mihály könyvtárba, illetve az Aranybulla könyvtárba az ünnepi könyvhét keretében. Irodalmi séta, izgalmas beszélgetések és koncertek várják az irodalom szerelmeseit. Június 6-án a Palotai kapu téren 9:45-kor egy rendhagyó irodalmi sétával indul majd a nap, ahol a Hungarikum együttes kettcsináló örömzenéje után Ács Tamás színművésszel tehetünk egy irodalmi sétát a belváros szimbolikus pontjain. Itt egy-egy verset hallhatunk majd. Egyébként a hét során 9 helyszínen mintegy 40 féle különböző program várja majd az irodalom kedvelőket június 1-e és 16-a között. Ezen kívül június 6-án lesz karkötő készítés, amelyre a hölgyeket várják, akik mutatós epres ékszertartókat is készíthetnek. Aztán a játszma családi társasjáték is beköltözik majd a belvárosba Kozma Ferenc játékmesterrel. Június 8-án Smölc Margit írónő érkezik majd legfrissebb kötetével, délután pedig a csodalámpás biblioterápiás csoport várja majd az érdeklődőket az Aranybulla könyvtárban. A Vörös Marti Mihály könyvtárban pedig a családi olvasásmánia veszi kezdetét június 1-től, illetve lesz társasjáték kölcsönző lehetőség is, valamint beszélgetések, kötetbemutatók, író-olvasó találkozók is, de hogy pontosan melyik nap, milyen programokon lehet kikapcsolódni, arról az esemény weboldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit hallgatva kapcsolódhat ki, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, tehát hogy ezen időszak Besteit játsszuk önnek.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben, hogyha útra kell, akkor érdemes csekkolni a menetrendet, illetve a menetrend változásokat, ugyanis ezen a héten, sőt még jövő héten is, egészen június 10-éig pályakarbantartási munkálatokat végez a MÁV a Budapest-Dombóvár-Pécs-Kaposvár-Gyékényes vonalon, így több Fehérvár megyei települést érintően is vágányzár lesz érvényben, ami miatt MÁV buszok, pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás a személyvonatokat és az Intercity-ket is érinti. Így például minden S40-es vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Aztán a dombóvári és pusztaszabolcsi S40-es vonatok felcserélve közlekednek majd, így a déliből egy órával korábban indulnak, illetve oda egy órával később érkeznek meg. Aztán az S431-es vonatok Dunajváros felől Récilason át Cecéig közlekednek, onnan pedig MÁV busszal biztosítják majd az eljutás Simon tornyára. Közlekedjen körültekintően és óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig ezen kívül van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akár vonatokat, buszokat illetően, akár az autós közlekedésben, akkor dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
4: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ahogy jöttem befele a stúdióba, ugye végig a Rákóczi úton itt Székesfehérváron, akkor láttam, hogy már egyre több évelő dísznövény virágzik az elválasztósávban például. A Városgondnokság kertészei ugyanis idén tavasszal megtisztították azoktól a díszcseréktől a területet, amik előregettek, hogy az új növényeknek adjanak helyet, kettős talajtakarást alkalmaztak, annak érdekében, hogy az esővel, öntözéssel földbe jutó nedvesség minél tovább megmaradjon. Így most már árvalányhaj és óriás vasfű köszönti a belváros felé közlekedőket a Rákóczi utca Gáz utca felüli részén. A Válkörút irányába őszi szellőrózsa, gyöngyikés, gyeplilium és fekete lombú kígyószakál virágzik, szebbé téve így a környezetet. Az ostorfákat több mint 2 évtizeddel ezelőtt telepítették, csak úgy, mint a díszcseréket, viszont ezek az idő előre haladtával előregettek már. Hetente 2-szer megy végig a Rákóczi utcán a Városgondnokság öntözőkocsia, mivel az öntözésre nagy figyelmet kell fordítani a növények telepítésénél. A szakemberek szerint a terület a leglátványosabb jövő tavasszal lesz majd, amiről a város weboldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten viszont egész évben fantasztikus a kínálat, hogyha a zenékre gondol, méghozzá a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéire, amik közül a folytatáshoz Nana slágerét készítettem be önnek. Jön már is a Lonely!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy meg kell állnunk, egy icipicit hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban életünk legjobb zenével, olyan jó kis dalokkal, mint a Szétszeretlek.

0: Az órát pedig el is a kíz kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szamóca árusítás a Borbáskertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél, minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
2: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
3: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
1: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron, a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Felújítják a barátságmozit, a vetítéseket új helyszíneken tartják. Alkotópályázatot hirdetett a Művészeti Népfőiskola. Továbbra is marad a napos melegítő. Köszöntöm Önöket, Picsó Erika vagyok. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátságmozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajosest programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegséget okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
8: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. A másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot. A leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
7: Estére 24 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a fátyol felhőzet elvonul, az éjszaka első felében derült lehet az ég, majd északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, csapadék nem fordul elő. Szombat reggel már sok fátyol felhő lesz fölöttünk, délelőtt vastagabb felhők is érkeznek. Reggel 11-12, délután 27-28 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ezek voltak az 5 órás hírek, amik után már indul is egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely 60 percet megtöltöttünk tel is tele életünk legjobb zenéivel, a 90-es 2000-es évek bestjeivel, amik közül itt lesz velünk majd a Szétszeretlek, az órát pedig el is a kíz kezdi már is, ez a Nova.
9: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it now, come on.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ákos kegyetlen szerelme után most a menő jövő felé vesztük az irányt, hiszen holnap egész napos programokra várják a kicsiket és nagyokat Székesfehérváron. A menő jövő belvárosi piknik és elektromos járművek napja minden évben nagyon sok érdeklődőt vonz, egész családokat is, hiszen az icipiciket is várják mozgásos, énekes, mondókás foglalkotásokkal és bábszínházzal, de lesznek workshopok, ökojátszótér és kresszjátékok is, valamint rendőrautó simogató is. Közben pedig, akik érdeklődnek az elektromos közlekedési eszközök iránt, ők kipróbálhatják ezeket a rollerektől az autókig. Arra érdemes figyelni a közlekedőknek, hogy a rendezvény miatt pedig módosul a forgalmi rend a belvárosban, így ma 17 órakor már lezárták a Várkörutat és a Rákóczi utca József utcáig tartó szakaszát, és ez holnap este 8-ig így is marad. A programok pedig délelőtt 10 és 18 óra között várják a családokat, az érdeklődőket. Közben pedig a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban 10:30-tól az elektromobilitási szakmai nap veszi kezdetét, amelyben az elektromobilitás aktuális kérdéseiről, az energiamenedzsment gyakorlati megoldásairól és a töltési infrastruktúráról tudhatunk meg érdekességeket. A rendezvényen a részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, mert hogy itt pörögnek a 90-es, 2000-es évek bestjei, amik között most azzal a Barbie Girl-lel megyünk tovább, aki bár nem elektromos autóban ült, de nagyon-nagyon menő bad bája volt mindig is. Jön már is a takvas lágere. Hiya, Barbie.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a butuska lányokról énekelt nekünk Pink az elmúlt percekben. Na de hogy ne maradjunk butuskák azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát is végeznek a tűzoltók, ennek érdekében izgalmas programokkal készülnek a családok számára. A hónap utolsó vasárnapján ugyanis ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui az egész országban, így Fejérvár megyében is. Gyermeknap alkalmából betekintést nyerhetünk a tűzoltók napjaiba a nyitott szertárkapuk rendezvény keretében. A tűzoltóságok reggel 10-től délután 4-ig várják az érdeklődőket általában, próbariasztásokkal, speciális felszerelésekkel, eszközökkel, és még a gyerekek magukra ölthetik a tűzoltók öltözékét is. Az országos programban 150 hivatásos tűzoltólaktanya, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület vesz részt. Fejérvár megyében a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság, valamint a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őskapui nyílnak meg vasárnap. A programhoz csatlakoznak a móri, polgárdi, váli és bicskei önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltóegyesületek is, például Bicskéről, Csókakőről, Kisztiméről, Lajoskomáromból, Martonvásárról, Mórról, Pusztaszabolcsról, Várról és Velencéről is. De a Sárvíz Tűzoltóegyesület és a Pákozdi Noé speciális kutatómentő és önkéntes tűzoltóegyesület is csatlakozott a kezdeményezéshez, de hogy pontosan hol találhatóak meg ezek az egységek, arról a Fejérvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság weboldalán talál részleteket. Életünk legjobb zenéjét viszont nem kell sok időt eltölteni a keresgetéssel, hiszen a 101.8-ra és a 90,4-re hangolva találja meg őket 0-24-ben, megállás nélkül, ahol a folytatásban már pörög is a Compact Disco és a Hősök Közöse.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
3: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
4: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoi.org.hu.
5: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Basement Jack slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a péntek esti Night Shift, én pedig most a Valmar és Manuel közösével az Éget a nap című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a szombati best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Decit hallott a további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről, komoly lépések a láthatáron. Barkácsáruházban is ellenőriznek a fogyasztóvédők. Körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Régen volt az a mondás, hogy a futball egy olyan játék, amelyet két 11 fős csapat játszik, aztán végén mindig a németek nyernek. Hát ez biztos, hogy szombaton nálunk itt Budapesten nem lesz igaz. Vagy az angol Arsenal, vagy a francia Paris Saint-Germain fogja majd a végén a magasba emelni a trófeát, a Bajnokok Ligája döntője után. Egy biztos, a Night Shift extra viszont az a műsor, ahol a hat Night Shift rezidens közül egy valaki visszatér pénteken és nyom plusz egy órát. Hát ma ez a nap van, ma van a Night Shift extra, mert hogy péntek van, úgyhogy hangja érkezik majd hozzánk héttől, ami azt jelenti, hogy én White Boy 6-tól, vagyis mostantól egy órán keresztül a legkitűnőbb hangkézeléket fogom pörgetni mixben.

Régóta ígérget, tehát tényleg picike türelmet kérek még erre a hétvégére, de egyébként abszolút igazatok van, hogy már rajtam a sor régóta, hogy kellene megint újabb 5 mixet feltölteni a Mixcloudra, de hát a Bajnokok Ligájára történő készülődés most eléggé elvitte a fókusz. De ígérem, hogy jövő héten már maximálisan ezzel vagy ezzel is fogok foglalkozni, tehát azért addig is azért van ott 150 mix a korábbiakból, amit azért lehet még párszor meghallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profil, ahol ott vannak fent a korábbi nácsítes mixek, természetesen tracklista.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Lift a Best FM-en.
1: Első félidő vége, sípszó, nem vonulunk ki negyed órára az öltözőbe, de egy nagyon picike szünetet tartunk, helyet cseréljünk Hangyával, keddi rezidensünkkel, és a következő órában ő fogja pörgetni egy órán át a legkitűnőbb funky zenéket a 90-es és a 2000-es évekből, szóval nem sokára folytatódik a péntek esti Night Shift Extra,

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés fejlesztésére is megy majd az uniós pénzekből. MI felkészítő indul a legkisebbeknek. Vádat emeltek a GPS-es drogcsempész ellen. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közös tájékoztatóján bejelentette. A pénzek feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatók. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikrokis és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. GPS koordinátákkal árulta a drogot egy 20 éves fiatal. A neten megrendelt anyagot Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el, a vevők pedig a koordináták alapján találták meg a szállítmányt. Mintegy 14 kiló marihuánát adott el. Nyíregyházán fogták el, miután egy szabadnapos rendőrnő gyanúsnak találta a viselkedését. Vádat emeltek ellene. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mondanod csak kellett volna, hogy Quincy, hát...
4: Hát ő a Nile Rodgers után, ő a másik.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy
4: vagy Nile Rodgers, sorrend,
3: vagy Quincy.
4: Hát és
3: így.
4: Nincs sorrend.
3: És ha már ugye visszajöttél extrázni így péntekre, hát akkor miért pont a Quincy-t hagynád ki? Vagy gondolom a Nile Rodgers-t se, hát, ugye? Majd ő is lesz majd
4: egy Nile Rodgers még él, és hát nagyon örülnék, hogyha valami programszervező, vagy partiszervező, vagy koncertszervező meghívná a Chic and Nile Rodgers-t még, amíg él az ember.
3: Ezt egyszer, mintha már beszéltük, de volt már? Nem járt még már Magyarországon?
4: Nem.
3: Jó, oké, oké, jó. A Nile Rodgers még tehát, él, hogy... na de viszont a Quincy-nek megvágtál utat a budapesti éjszakában,
4: igen,
3: a tömegekkel.
4: Jó, igen, ez egy urbán legenda, ami valós, de hogy igen, tehát hogy tényleg semmi bajom vele, de hogy a Earth, Wind and Fire and the Experience, ugye All Mackay Experience, az már nem tudom, már ha nem is tudom, négy karom lenne is, akkor sem tudnám megszámolni, hogy hányszor jártak itt Magyarországon, de oké, tök jó, de akkor mondjuk egy Chic and Nile Rodgers az úgy valamelyik ilyen nyári fesztiválon.
3: Ja. És gondolom akkor azzal a lendülettel a következő 10 éves büdzséjét annak a nyári fesztiválnak ki is ürítenék a szervezők.
4: Oldják meg!

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Múlt héten vagy azelőtt talán beszéltünk ugye a Michael életrajzi könyvnek a folytatásra, ugye én még mindig nem hittem, és te mondtad, hogy úgy fejezték be ott a Bad
2: album. Spoiler alert!
1: Ugye? Hogy lesz. Ha minden igaz. És most utána olvastunk, igen, mindenki szeretné, tehát hogy is mondják, a hajlandóság megvan producerek részéről, rendezők részéről.
2: Meg nem a hajlandóság, hát most ültem a moziban, oké, hogy vége volt a filmnek, de hát ezt minden halandó tudja, érzékelte, hogy hát ez nem a történet vége, úgyhogy...
1: Igen, de nem azzal van a baj, hogy ne lenne ötlet, hanem itt ugye azt mondják, hogy majd egyeztetési problémák lesznek valószínűleg a nagyobb gond, hogy majd hogy fogják tudni a rendezőt, az Antal Fokoát megint összegerebjézni a főszereplővel, a producerekkel, mert hogy most az egyik elmegy forgatni a Denzel Washingtonnak, és hogy pontosan a nagy érdeklődésre való tekintettel.
2: Hogy mondtam, a Nile Rodgers koncertre, oldják meg!
1: Így, ennyi! Oldják meg! Pontosan kész. Michael 2-t akarunk. És hát itt is ugye mindenki ugye, csatolva ugye ezt hozzárakja, hogy oké, okay, és akkor majd a második részben majd lesznek-e a kényes és érzékeny témák érintve.
2: Hát igen.
1: Így. Jó, mondjuk hallottunk már ilyet, tehát hogy nem tudom hány éve készül a Bad Boys 5.
2: De minek?
1: Már az előző négy is, ugye?
2: Igen, de minek?

0: lemezjátszóknál. DJ Hangya.
1: Ja, és még a Michael mozifilmre visszatérve, hogy lehet, hogy arról is beszéltünk, mert én biztos adásban már említettem, hogy ugye egy Britney Spears mozifilm is készülőben van. Na, de az is minek, ugye? Tudom, jó? És hogy ott már képzeld el, az volt a mondás, hogy ott már megvan minden. Mert
2: kíváncsi vagyok, igen.
1: Hogy ők azt mondták, hogy megvárják, hogy a Michael az mennyire hogyan lesz teljesít? Siker. Akkor erről beszéltünk, ugye? Hogy,
2: nem, mert,
1: hogy
2: a, nem, nem, csak...
1: Igen, mert hogy ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy ebben az életrajzi filmben, mint stílusban, vagy mint kategóriában, már ebben nincs annyi.
2: Hát dehogy nem, miért az Elvis is nagyon ment.
1: Jó, de hogy azóta...
2: Jó, tehát, az mondjuk egy ilyen egyedi stílusban, de...
1: De igen, de ők azt mondták, hogy hát nekik azért kétségeik vannak afelől, hogy ezek az életrajzi mozifilmek, ezek még be tudnak annyi nézőt vonzani, és aztán hát, ha jól tudom, a Michael az első hétvégén minden ilyen életrajzi filmes rekordot megdöntött.
2: Igen, egyébként igen. Tehát kasszasiker.
1: Kasszasiker, meg amúgy is egyébként nagyon jól teljesített, de hogy kifejezetten az életrajzi filmekre vetítve, ez mit mindent. Tehát jobb volt, mint a Bohemian Rhapsody, jobb volt, mint a Rocketman, ugye az Elton Johnnal, mindennél jobb bevételt tudott.
2: Jó, mert igen, tehát nyilván Michael Jackson azért önmagában a név nagyobb tömeget mozgat. Hát, hogy mondjuk most eljátszanék a gondolattal, hogy én elmennék egy Britney Spears életrajzi drámára moziba.
1: Figyelj, elkönyvkesedjük, van az a generáció, akinek a Britney Spears volt akkora ikon, mint nekünk a Jackson.
2: Jó, okay.
1: Őket úgy hívják fiatalok. Mi meg már... Igen. Na, egy picit elmegyünk, könnyezünk ezen a kijelentésen, hogy mennyire igaz, addig hagyd lesz a nélkül.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Látod, milyen, hogy visszajöttél extrázni, ez a rengeteg Michael Jackson, az összes Michael Jacksonnak mikor tudtad onnan lejátszani?
2: Nem, hát itt Quincy-ből válogattam, Quincy munkássága, ahogy ugye ő producerként, és ugye most következik a loop, Dirty Loops, ugye ott is Quincy nevét jegyzik, főleg ennél a dalnál. És hát ugye itt volt még George Benson is, úgyhogy Ray Charles.
1: És itt volt Hangya.
2: És itt volt Hangya.
1: Az elmúlt 60 percben, amikor legközelebb találkozunk jövő kedden, az már kőkeményen nyár. Naptárilag is mindenhol, június 2 lesz az majd, úgyhogy jövő héten várunk vissza. Szeretettel ezt megköszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyesség az uniós pénzekről szigorít, a kormány előállították és kihallgatták K. Endrét, szédületes ütemben fogy a világ üzemanyagtartaléka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik az uniós pénzek hazahozatalát, erről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Amint egy 6000 milliárd forintot egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására fordíthatjuk majd. Előállították a kegyelmi ügy főszereplőjét. A rendőrség szerint hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt hallgatták ki K. Endrét. Otthonában okiratokat, adathordozókat foglaltak le. A férfi tagadta, hogy büntettet követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem emelt panaszt, szabadlábon védekezhet. Egy korábbi, rejtett kamerás felvétel alapján felmerült, megpróbált rávenni egy már felnőtt, de korábban intézett is fiatalt arra, mondja azt róla, hogy ártatlan. Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú hormuzi szorost, nem kizárt, hogy súlyos korlátozásokra kell fel. Készülni. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit vasárnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvivőjétől, Mukics Dánieltől.
2: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
1: Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az egészséges emésztőrendszer világnapja, május 29. Tényleg, már mindennek van világnapja, mindegy. Ezt szem előtt tartva mi is könnyen emészthető slágerekkel érkezünk a következő órában. Salt and Pepper, Shoop, George Michael, Outside, Jerry Halliwell, Look at Me és Jamiroquai, Can't Heat. Kid Rock után.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM. Na, a legjobb zenék holnap a szabadban tartózkodást, a szigorúan csak városon kívül, és ha mondjuk lehet, akkor inkább ilyen erdős részen tudom javasolni, mert hogy egyrészt marha meleg lesz, hogy a tűzőnapon legyünk egész nap, másrészt olyan forgalom lesz a BL döntő miatt, hogy az valami elképzelhetetlen.

Bestefem a legjobb zenék. Azért azt az elmúlt években láthattuk, hogy minden igyekezet ellenére sem sikerül minden születésnapra összerántani a Spice Girls teljes létszámban. De például biztos vagyok benne, hogy Melanie Brownra, vagyis Mel B-re, azaz Scary Spice-ra, aki megünnepli a születésnapját, Isten éltesse, a most érkező Jerry Halliwell tudja, hogy az a minimum, hogy majd rá fog csörögni. Jön a Look at Me, a Bestem!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, az új albumról még mindig semmi hír, de legalább a brazilok meg az argentinok örülhetnek, mert hogy a Jamiroquai bejelentette, hogy a 2026-os turné keretein belül Dél-Amerikába is ellátogatott.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül Kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon and Back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Barkácsboltokban és tüzép telepeken razziáznak. Ha pénzt ad, csak írás ellenében tegye. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a holnapi budapesti futballbajnokok ligája döntő. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen élénkítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza legalább azt, ki kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét. Bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Távozik Győrből a bajnokságot nyert futballcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs a rivális Ferencváros trénere lesz, írta közösségi oldalán az Eto. Közleményük szerint ők folytatni akarták a közös munkát, a szakember azonban másként döntött. Borbély 2 éve szegődött Győrbe, amellyel a nemrég zárult szezonban, megtörve a Fradi 7-es sorozatát, elhódította az aranyérmet. A szakember menedzsere szerint még nem írta le a rekordbajnokhoz, egyelőre tárgyalnak és számos részlet tisztázásra vár. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amy Winehouse az Ain't No Mountain High Enough című klasszikus dalnak csak egy picike részét vette kölcsön a sajátjához. A Madhouse viszont egy az egyben hozza a Madonna féle Like a Prayer-t. A Tears Dry on Their Own előtt pedig a Coldplay érkezik már, és az Adventure of a Lifetime nyitja ezt az órát itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező Sasha Dick Brave művész néven is szokott rockabilly stílusban előadni világslágereket, ami Pinknek olyannyira megtetszett, hogy meghívta őket saját esküvőjére zenélni. Jön az I Feel Lonely!

Beszélve a legjobb zenék, a most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát. Annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában, Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black itt a Best Ever.

Ezt FM, a legjobb zenék. Ugye régen volt egy ilyen kollektív tudat, mely szerint Ausztriába kell menni hűtőszekrényért, ékszerért és jó minőségű bőrcsekért pedig Törökországba. Nos, jó minőségű Madonna utánzat szintén Törökországból érkezik, vagy hát érkezett. Alig egy évet működött hivatalosan ez a zenekar. Jön a Madhouse és a Like a Prayer.

Best of a legjobb zenék, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami. Megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel. Remélem, jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön az év egyik leghosszabb napja, mindenki ránk figyel, veszélyes kőzúzalék, locsolják, ne bolygassák, körözött német férfit fogtak Zalában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Úgy tűnik, minden és mindenki készen áll a Bajnokok Ligája döntőjére. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolók egy része már megérkezett Budapestre, holnap még többen jönnek, este 6-kor kezdődik a finálé a Puskásban. A magyar főváros most először házigazda a sorozat történetében. Az élő közvetítést legalább 150 millióan nézik majd, de összességében több mint 300-350 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Így mindez elképesztő reklámot jelent Magyarországnak és fővárosának. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék Ausztriából, főként a Dunántúl érintett, de az ország más részeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyet találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az adminisztrációs terhek csökkentésében segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a Kereskedelmi és Iparkamara. A netes előadások mellett személyes tanácsadásra és mentorálásra is számíthatnak. Többek között arra is felkészítik a KKV-kat, hogyan használják a nagy hivatalos platformokat, illetve miként alkalmazzák a mesterséges intelligencia megoldásait az adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésében. Zalában fogtak el egy Európa szerte körözött német férfit, Bánok-Szentgyörgyön kapták el, őrizetbe vették. Többek között nemzeti kisebbség elleni uszításért és terrorista szimbólum viseléséért keresték a 63 éves gyanúsítottat, hamarosan dönthetnek kiadatásáról. Éjszaka átmenetileg megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, hajnalban 7-15 fok lehet. Utána változóan napos idő következik, északkeleten kifejezetten sok, az ország nagy részén kevesebb felhővel. 26-31 fok vár majd ránk. Szombaton késő délutántól aztán többfelé várható egy-egy zápor, esetleg zivatar, megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A vasárnap is hasonló időt hoz, a hétfő pedig az előrejelzések szerint záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Pont úgy, mint a mára-már klasszikussá vált internetes mémben, ugye, hogy az úriember mondja, hogy B. Na hát nálunk is B lesz minden mennyiségben az óra legeslegelején. Beyoncé jön majd a Baby Boy-ja, meg persze Sean Paul-lal, illetve a Bagosi Brothers Company rögtön utána a Boldog Időkkel. Itt a Best.
0: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picikét ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni, arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a Here Comes the Hot Stuff.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Mint a legalábbis hétfőn, este 6 és 8 óra között járnánk, annyi house klasszikus fog pörögni az előttünk álló 60 percben itt a Best End. Érkezik majd a Free Drives on a Vinyl, a Grease 2000-del jön a Koshin és a Hide You, hallható lesz az Insomnia Faithless-től, és a sor legelején Roger Sanchez jön az Another Chance-el itt a Best End.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loca.

Best FM, a legjobb zenék, akik kihagyták a tavaly évvégi budapesti Blue koncertet, nekik itt lett volna az esély, hogy tegnap kevés utazással megúszták az egészet. Pozsonyban lépett fel a zenekar.

Best FM a legjobb zenék, nem dicsekvésben mondom, de engem holnap beszippant a BL döntő a Puskás Arénában, úgyhogy zenében leszünk csak itt Slim Fittel 6-tól 8-ig, meg Hip Hop-pal és R&B-vel, és ugyanez lesz vasárnap a helyzet, akkor is lesz majd Chill, Lounge és Deep House, DJ Németivel meg velem, de csak zenében. Jön a Kosini, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.